Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

netek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre, közben a Duna padása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenék küszöb építéséhez összesen 145.000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160.000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110.000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81.000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Terült napos idő várható majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Hip Hop.
1: R&B.
2: Bass.
3: Bass. Bass FM.
4: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: R&D zenék. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberek a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártás teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telni egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jók, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó, vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Javában épül a fenék küszöb Paksnál. Erősödött a parlagfű pollen szórása. Fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Pace FM, Rap, Hip Hop, R&B, vidám vasárnap reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP, tartsatok velem a hétvége második napján is, amivel berúgom ma a motort, BSV, szavak nélkül, itt a kedvenc rádiótokban.

Menjünk el egy kicsit csavarogni, akik az úti kalauzaink ebben K. Kevin és LL Junior, érkezik egy bomba klip és egy frankó dal, Csavargó, itt a 96 NBA Szefemen.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. 2024-ben mutatkozott be Tyla a következő dallal, egyébként legnagyobb zenei hatással és kulturálisan Michael Jackson, Rihanna és Britney Spears volt rá, valamilyen szinten egyébként visszatükröződik a hangzásban is. Érkezik egy szuper szexi dal, Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Beats FM-en, füleket

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Emelkedett egy picit a vízszint Paksnál. Ösztöndíjat kaphatnak az önkéntes tartalékos diákok. Már vannak augusztus 20-ához köthető lezárások Budapesten. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre, közben a Duna padása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. A fenékküszöb építéséhez összesen 145.000 köbméter követ használnak fel. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160.000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110.000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81.000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidős sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Derült napos idő várható majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedd reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Akon.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A bástyák anno nagyon megrakták a hype-onatot 95-ben, akkor átdurrant, mint egy ágyú. Azóta mindenki eszkopizza, illetőleg rengeteg feldolgozás is érte ezt a dalt. Az USA-ban egy laza platinát azért összerántottak, és jól is nyitottak a csártokon. Érkezik a legendás Lunis, I Got Five On It. Na nézzük, aztán duruzsoljon a film.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A TikToknak köszönheti a kezdeti sikereit, robbanásszerűen jutott be a köztudatba és a fülekbe. Az Egyesült Államokban eddig már aranynál van, az Egyesült Királyságban platina, és a franciáknál is platina. A csártokon is viszonylag erősen nyitott, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen idézőjelbe a semmiből jött. Érkezik egy jó klubsláger, amely meghódította a szíveket és a füleket. Molly, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane Cie közöse, Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Javában épül a fenékküszöb Paksnál. Erősödött a parlagfű pollen szórása, fürdőzési tilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenékküszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már egy centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbevezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap. Később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: 96 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnapot és nagyon jó pihenést és feltöltődést. Jön BSV by Alex közöse és a Lidokain füleket.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, hazai vonalról fogunk támadni, szintén old school előadó, és a dal sem tegnapi, viszont annál jobb. 1999-ből érkezik a Gyulafi Rátóti király, aki a rappet föltette a térképre ezen a környéken. Nem más, mint Sub Bass Monster, és érkezik egy platina lemezes alkotás. Nincs nő, nincs hírás, egy hatalmas örök igazság, itt a 90.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 BSFM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy iszi a Dunának a mutagamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Folyamatosan bővül a tankönyvek választéka. Ismét fogad járatokat Catania repülőtere. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turistabusz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Csaknem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvén nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Cataniai repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Cataniai repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. 100 derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0-20-96-4-99-99. Érkezik egy általatok nagyon szeretett dal itt a Bass FM-en, Doja Cat, és jön tőle az Agora Heels vasárnap is a kedvenc rádiótokban.

felejted. Hülyebb ebbe bám, mennem kell, mert a városnak szüksége van rá. Ahhez kell, hát még szívtelenebb leszek majd ezután. Annyit megyek, millió, most lett a terapeutám.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Nagyon jól döntenek az ifjú előadók, amikor visszanyúlnak a 80-as, 90-es, 2000-es vagy akár a 2010-es évekre. A következő dal 1995-ig nyúlik vissza. Az eredeti dal egyébként egy pop rap track volt, méghozzá a Whatever 95-ből. Ehhez nyúlt hozzá Jack Harlow, és összerakott 2023-ban egy gigas lágert. Érkezik a Lovin' on Me. Itt a 96.4 Beats FM-en. And chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Havi 160 ezer forintot is kaphatnak a tartalékos diákok. Épül a fenéküszöb Paksnál. Felborult egy lengyel busz az M3-ason, többen meghaltak. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Tragédia Mezőkeresztesnél, többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy súlyos buszbalesetben az M3-as autópályán. Egy lengyel rendszámú turistabusz ma hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, több utas azonban a busz alá szorult. Az M3-as érintett szakaszát lezárták. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése Pakson, mindkét parton dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. Közben a Duna padása ellenére emelkedett a vízszint az atomerőműnél. A két egyenként 80 méteres bárka beállításának köszönhetően a szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellene állítani. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform vét a szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Terült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében néhol előfordulhat záporzivatar. Délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még sok napsütés lesz. Kedreggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Majd napközben ott is napos, gomoly felhős idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop, ingyenbe, belazázba, mint a kincsre, úgy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben. Jön Pifu Marics Peti közöse, Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en. Mutatom, miről van szó.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Folyamatosan építik a fenék küszöböt Pakson. Berobbant a parlagfű szezon. Túl sekély a Velencei tó. Lezárták a Gárdonyi Tini strandot is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Épül a fenék küszöb Paksnál, mindkét parton folyamatosan dolgoznak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint csak tegnap 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A Duna apadása ellenére közben emelkedett a vízszint az atomerőműnél, miután beállították a két egyenként 80 méteres bárkát. A szivattyú telepnél már 1 centis emelkedést mértek, és megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése is. A kormányfő szerint a beavatkozás nélkül az egyik működő turbinát már le kellett volna állítani. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán is kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet. Estétől a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felől felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mi a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: Próbál lerántani minket a sok csicska, de kicselezlek, mint idéjé drogba. Fullos élet, fullos eszkorttal, felvettük már rég a de tempódat. Azaria Desdúja jön, és a drogba, na check!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Több halálos áldozata van az M3-ason történt buszbalesetnek. Újraindult Szicíliában a reptéri forgalom. Folytatódik a kánikula, egyelőre nem lesz eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek egy buszbalesetben az M3-as autópályán. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. A tűzoltók 35 embert kimentettek a buszból, több utas azonban a jármű alá került. Az autóbusz megemeléséhez darukat vezényeltek a helyszínre. Az M3-as érintett szakaszát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél terelik le. Visszatérni, emődni lehet az autópályára. Csak nem 150 kiadvány kapta meg a tankönyvi minősítést. Eddig 209 tankönyvé nyilvánítási kérelem érkezett a júniusban meghirdetett felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az eljárás, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit szerint az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan bővül. Az iskolák augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében kérhetik az addig tankönyvé nyilvánított új kiadványokat. A miniszter szerint a cél, hogy korszerű és szakmailag megalapozott eszközök segítsék az oktatást. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Száraz, derült idő várható, majd délután északnyugat felül megnövekedhet a felhőzet. Estétül a határ közelében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Holnap északnyugat felül felhősödik, miközben az Alföldön eleinte még sokat süt a nap, később kisebb eső is előfordulhat. Kedreggelre már nagy területen felszakadozik a felhőzet, keleten viszont még maradhatnak felhősebb körzetek. A csúcsok 23 és 28 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Tartalmas vasárnap reggelt és kellemes pihenést mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, ha szereted az anyukádat, akkor lőjél a Viberünkre egy like-jelet. Menjünk tovább, érkezik nálunk Follow the Flow. Anyám mondta, egy jó kis szentimentális elmélyülés. Itt a 96-i bészem.
2: Nem akar.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Telefon, SMS, Viber 0620-96-499-99. A következő dalt Rambónak küldöm, és azt, hogy kitartás, szedd össze magad, tesó. Érkezik nálunk Diaz Menta, nagy sikerű közöse és a méreg. Ez arra van, hogy kitisztítjuk a lelkünket, fölállunk belőle, és egyenesen előre nézünk.

1992-ig csavarjuk vissza az idő kerekét, úgyhogy érkezik egy jó klasszikus, az USA-ban platinát csinált, azóta pedig mindenkinek meghódította a szívét, minden buliban nagyot szól. Jön House of Pain, Jump Around, én már a velük búcsúzom, mindenkinek kellemes pihenést, hétfő reggeltől Tali, Pacsi, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Többen meghaltak a hajnali buszbalesetben az M3-ason. Veszprém is felkerült a MÁV plusz térképére. Országszerte pusztítanak a szabadtéri tüzek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 12 ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben, közölte a miniszterelnök. A lengyel rendszámú turistabusz hajnalban Mezőkeresztes közelében borult fel a Nyíregyháza felé vezető oldalon. A járművön 57 utas és 2 sofőr tartózkodott. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Már a veszprémi járatok is valós időben követhetők a MÁV plusz térképén. Az alkalmazásban így már nem csak a MÁV csoport vonatai, autóbuszai és hévjáratai, hanem a budapesti, debreceni, miskolci és veszprémi közösségi közlekedési járatai is láthatók. Az utasok valós időben ellenőrizhetik, mikor érkezik az adott járat a megállóba, így pontosabban tervezhetik meg az utazásukat. Körültekintéssel válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, és a riasztókat mindig a használati útmutató szerint használjuk. Mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
5: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, és nagyon fontos figyelembe venni az életkori korlátozásokat, mivel egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
4: Országszerte több szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Sói és Öskü között több száz hektáron égett a bokros terület. A feltámadó szél miatt az erdőben izzó füstölgő gócok alakultak ki. Eger-Baktán csak nem 6 órán át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók. Ott melléképületeket, kertek és járművet is elért a tűz. Szegeden egy vasúti töltésnél csaptak fel a lángok, majd átterjedtek a közeli erdősávra is. Késő délután, főleg éjszakon felhősödhet, egyébként kánikula lesz. A részleteket azonnal mondom. Derült, napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet döntően 33 és 36 fok között alakul. Holnap északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, de az Alföldön eleinte még legalább több órás napsütés valószínű. Egyre több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 26 és 36 fok között valószínű. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up.
1: Illetve a négy Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük a Cypress Hill éppen 35 éves debütálását. Kiderül, hogy mivel tér vissza hamarosan LL Cool J, milyen újabb magasságokat és mélységeket élt meg a napokban a Fugees, jön majd Ludacris, J. Cole, Betonhoffi és Frank Ocean is. Már a mozikban az év egyik legnagyobb filmes dobása, a Pókember vadonatúj nap, arra azonban kevés hip-hop rajongó számított, hogy az egyik főgonosz Sírk kő szerepében a Los Angeles-i underground egyik ismert figuráját, Krondont láthatjuk viszont. Volt közös zenekar Exhibit-tel, ez volt a Strong Arm Steady, vettek fel együtt lemezt Madlib-bel, az utóbbi években pedig egyre sikeresebb a színészi karrierje, mint a mellékelt ábra is mutatja, amiben úgy tűnik, hogy a nagy áttörés is elérkezett. Elképesztően gratulálunk, a folytatásban pedig nem színészkedni, hanem rappelni fog Krondon Exhibit oldalán, ez a Beware of Us itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Yeah, strong arm steady. One gang, four guns, how the West was won. Let's go. Yeah.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. A Fugees tovább folytatja azt az elképesztő kettősséget, amire kezdem azt hinni, hogy csak egyedül ők képesek a világon. Múlt hét pénteken minden zenei magazin lehozta, hogy Lauryn Hill és Wyclef Jean hosszas gyógyulási folyamat eredményeként újra tudnak új dalokon dolgozni a stúdióban, amik hamarosan meg is érkeznek majd. Mindenki boldog, a fél hip hop világ ugrál örömébe. Másnap aztán szokásuk a szíven több órás késéssel kezdték el a The Score jubileumi koncertjét Londonban, így féltávnál lekapcsolták a hangosítást, a közönség pedig élete legrosszabb fesztivál élményéről panaszkodott. 24 órán belül szédítő magasság és elképesztő mélység, avagy a Fugees utóbbi éveinek története 24 órába sűrítve. Lauryn Hill nálunk most időben érkezik, vele folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

SFM, Rap Hip Hop, R&B, a Camptoni rapstar YG nemrég egy interjúban elárulta, hogy a Snowfall című zseniális a 80-as évek Los Angeles-ében játszódó sorozatban övé lett volna az egyik főszerep, egészen pontosan Leon szerepe. Túl volt a próbafelvételeken, minden remekül alakult, amikor az utolsó utáni pillanatban kapott egy telefonhívást, hogy a stáb számára kiderült, hogy nemrég lövöldözésbe keveredett a városban, és ezt a biztonsági kockázatot ők nem tudják vállalni a forgatás során. Így aztán a Snowfall végül YG színészi játéka nélkül lett az utóbbi évek egyik legemlékezetesebb sorozata, és hamarosan éppen egy spin-offot is kap majd, ráadásul Leon karakterének nyomán. YG most nem Leonként, hanem Leon Thomas-szal együtt érkezik itt a 96.4 Base FM-en.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, 35 éves lett a Cypress Hill zseniális első albuma, ami egyszerűen csak a csapat nevét viseli, Cypress Hill. Hiába volt első ránézésre minden ott, amiért később milliók rajongtak világszerte, a súlyos borító, a lángoló kukával, a híres Cypress logó, B-Real és Sandog LA legsötétebb vidékéről szóló történetei, és persze DJ Max progresszív rockból építkező zseniális beatjei, a kezdet mégis nehéz volt a számukra. Alig pár ezer példány kelt el az albumból, a trió pedig promózta az albumot szerte az Egyesült Államokban, amikor véletlenül egy rádiós DJ az első single rossz oldalát rakta fel az adásban, és megszólalt a High Could Just Kill a Man súlyos intrója. Hívások árasztották el azonnal a rádiót, mindenki ezt a tracket akarta hallani, a sztori pedig ettől kezdve történelem, az albumból végül több mint 2 millió példány fogyott el. Boldog születésnapot ennek a nyugati parti mérföldkőnek, jön a Cypress Hill itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd az Outkast, Lil Kim, Tupac és Anderson Paak is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a hip-hop világ aktualitásaival. Én DJ Venom vagyok. A szigeten ezekben a percekben kezdődik Georgia Smith koncertje, aki első alkalommal jár Magyarországon. Egy elképesztő tehetségről van szó, és itt a Bass Ride-ban már évek óta hallhatjátok őt énekelni. Most sem lesz ez másként, jön tőle a Feelings. Itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Sohasem gondoltam volna, hogy valaha Budapest utcáin LL Cool J-t ábrázoló óriás plakátokat fogok látni. Néhány éve azonban ez a pillanat is eljött, az NCIS aktuális évadát hirdették azok a plakátok városszerte, amiken LL partnere akkor Chris O'Donnell volt. Quincy Rap legenda most közzétett pár fotót a friss évad forgatásáról, ahol már Scott Kahnnal üldözik majd a bűnt, vagy akár rappelhetnének is, ugyanis Scottnak is volt rap karrierje még a 90-es évek elején, Alchemist-tel ketten ugyanis ők voltak a Hooligans duo még gimnazista korukban. A folytatásban Ladies Love Cool James következik itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Busta Rhymes pár hónapja alaposan meglepett mindenkit, amikor elárulta, hogy több száz J. Dilla beatet őriz a stúdiójában, amit régi barátja, a tragikusan fiatalon elhunyt producer küldött át neki, nem sokkal a halála előtt. Azt is hozzátette, hogy ebből hamarosan egy teljes új lemez jelentett majd meg, folytatja a Diligence mixtape sztoriát, ahol kizárólag J. Dilla beatekre rappelt jó pár évvel ezelőtt. Az első track már meg is érkezett erről a lemezről, a címe Spaz, és tényleg régen hallottuk már Bustát ennyire nyers ütemre rímelni, az biztos. A folytatásban kettőjük egy közös klasszikusával megyünk tovább, ez az It's a Party remixe, itt a 96.4 Base FM-en.
1: Right. Busta Rhymes exclusive.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten egy zseniális, éppen 30 éves filmzene lemezt hozok majd el nektek, jön majd több remek track is akkor a High School High albumra. Ma még Anderson Paak következik, aki egy barátja tanácsára kezdte művésznévként a polgári nevét használni, előtte ugyanis, most figyelj, Breezy Lovejoy néven akart betörni a rap szakmába. Ez a barát viszont csak annyit kérdezett tőle, hogy ha egyszer találkozik Dr. Dre-vel, úgy fog neki bemutatkozni, hogy Breezy Lovejoy. A találkozó aztán összejött, a szerződést pedig már Anderson Paak néven írta alá. A folytatásban jön vele együtt a szintén nevet változtató Cordé, ő egyébként a YBN betűket hagyta el a nevéből, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Vasárnap délután kívánok a Bass FM mikrofonjánál DJ Venom, akik pedig rappelni vagy éppen énekelni fognak nektek, mondom, hogy kik lesznek ők. Jön majd Asher, ő természetesen énekelni fog, akár csak Chris Brown, aki viszont a rappelő Tyga-val jön majd. Tyga egyébként jelenleg éppen az AI felhasználás körüli viták legnagyobb keresztüzében áll, de erről a történetről majd egy picit később. Aztán jön majd The Weeknd is, aki úgy tűnik, hogy befejezi a karrierjét, AI felhasználás ide vagy oda. Kezdeni azonban Dolcsival fogunk, valamint Sleepy Hollow-val, aki egyszerűen csak felhasználta Dolcsi énekét egy YouTube-ra feltöltött videóból. Jön tőlük a később szólóban is megjelent Anxiety itt a 96.4 Bass FM-en.

Starface néven a 80-as évek pop-funk stílusában készített egy 10 számból álló lemezt, ami miatt viszont jelenleg óriási viták keresztüzében van Tyga, azaz, hogy a lemez nagy részét AI felhasználás segítségével készített el, tehát ahelyett, hogy remek Los Angeles-i vagy New York-i funk zenészekkel készített volna egy ilyen hangulatú lemezt, amit egyébként valószínűleg remekül fogadott volna a kritika, helyett inkább gyakorlatilag mindenben az AI-ra támaszkodott, és most nem is kér ezért elnézést, azt mondta, hogy gyakorlatilag az AI felhasználás 2026-ban olyan, mint korábban az autotune volt. Lehet egyet érteni, vagy éppen egyet nem érteni Tygával, az biztos, hogy a lemeze elkészült, a folytatásban azonban a viták nélküli Ayo című track érkezik tőle, és Chris Bantól itt a 96.4 Bass

Blue Cantrell amerikai top 10-ig menetelő Hit'em Up Style című dalát, és ebből készített el a most érkező Boss Up-ot, amire természetesen maga Blue Cantrell is az áldását adta, ha azt nem is vállalta, hogy a videóban szerepeljen. Szóval Shenseea érkezik itt a 96.4 Bass FM-en.

0: ez a mi jövünk.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Akadtak a rap szakmában olyan világsztárok, akiknek a debütáló lemezéből szinte alig fogyott a későbbi sikereikhez képest. Ilyen például Tupac, vagy éppen Fat Joe, akinek 93-as Represent című debütálása maradt még az underground berkein belül. Viszont akad olyan is, akinek az első albumából már rögtön milliók fogytak el, ilyen például Snoop Dogg, akit akkor, amikor ez a lemez megjelent, még Snoop Doggy Dognak hívtak, és bizony övé minden idők legnagyobb példányszámban eladott rap debüt lemeze, ez pedig a legendás Doggy Style. Erről érkezik most az első single, Who Am I? Itt a 96.4 Bass

0: 96.4 Base FM Rap Hip Hop.
1: Folytatásban is megéri a Base FM-et hallgatni, néhány pillanat, és megyünk is tovább, méghozzá a zeneiparban és a divat szakmában egyaránt aktív Doja Cat-tel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kinek a Bass FM mikrofonja mögött ebben az órában is DJ Venom. Hallattok majd hamisítatlan nyugati parti klasszikust, aki pedig szállítja a West Coast jó doktora maga, Dr. Dre. Érkezik majd a Lil Nas

ünnepelte volna 63. születésnapját Coolio, aki már rögtön első szólóalbumával és az azon szereplő Fantastic Voyage-el gyakorlatilag a rap szakma aktuális csúcsára került, aztán persze érkezett az igazi világsiker, amivel már nem csak a rap listákat, hanem a top listákat is sikerült elfoglalnia, ez pedig az a bizonyos Stevie Wonder feldolgozás, aminek a címét mindenki ismeri. Jön a Gangsta's Paradise, itt a 96.4 Bass FM-en.

albumnak sikerül kitörnie a hagyományos kategóriákból a Grammy gálán, és mondjuk az év dala vagy az év albuma versenybe is sikerül beleszólnia, vagy akár elvinni az azokért járó arany gramofon szobrot. SZA-nak és Kendrick Lamarnak azonban a Luther című közös dalával ez sikerült, idén januárban az év dala kategóriában győzedelmeskedtek, ami gyakorlatilag egy zenei

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

tavasszal, óriási ünnepségek övezik Los Angelesben, hát még szép, hiszen a város egy élő legendájáról van szó. Ezeket a partikat, különböző ünnepléseket pedig a legtöbbször Dre Day néven bonyolítják le. Ez pedig utalás a The Chronic című 92-es legendás album dalára, amit Dr. Dre így keresztelt el. A folytatásban ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a délután további részét már Széles Izzával töltetitek. Izza pedig rögtön egy magyar tracket hoz el nektek elsőként, Dash, Young Fly, Azaria jönnek együtt,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hész Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. De gyerekek, belevágunk ebbe a vasárnapba, én Széles Iza vagyok, hozom nektek Tídenitől a Ha elmegyek című szerzeményét. Ne feledjétek, egyébként tudtok minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig már hozom a beígért dalt, indul nektek a Ha elmegyek.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Beats FM Hungary néven megtaláltuk minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most pedig a jó kis Tommy Richmond dal után hozom nektek Manuelt, aki kíváncsi arra, hogy mit is művelt a plázs Siófokon. Csekkolj el az Instáján, ugyanis ott van egy nagyon jó kis összefoglaló. Itt pedig nálunk pörög a Tiara.

4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jönnek a BSV srácok, akik tegnap Sajó Szent Királyon léptek fel, és természetesen szokásukhoz híven robbantottak. Itt is fognak méghozzá Nagy Bogival, jön tőlük az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Két keménykötésű rapperrel megyünk tovább, SM-mel és Curtis-szel. Tőlük indítom a Feldobott Érme című szerzeményüket, hangerő

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Rögtön itt lesz velünk a BSFM egyik kedvenc csapata, a BSV srácok és Bálya Lex. Tőlük pörög a Lidokain.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A két igazán tehetséges jó baráttal megyünk tovább, Dash-el és Young Fly-jal. Tőlük jön az Oh Mama.
1: Be-

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Biszki Csempész Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: down.
1: Illetve 64 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary névvel megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Vizsét, akinek igencsak beindult a karrierje, főleg idén. Most például szeptember 6-án a Nagy Hallban fog fellépni az Aquarium Klubban. Hát kíváncsian várom, hogy milyen lesz, itt pedig pörög tőle a jamai.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Belánót, aki tegnap fellépett a We Balaton Fesztiválon. Itt pedig pörög a BSV-vel közös Bullshit.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig jön Metro Booming Future-rel és Chris Brown-nal kiegészülve, pörög tőlük a Superhero. Yeah.

0: Flow
1: 96.4
2: 96.4
1: Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, hozom nektek Ice Cube-ot. Extra érdekesség róla, hogy a Cube becenevet a bátyjától kapta, aki azzal fenyegette, hogy gyerekként jégkockává teszi a hűtőben. Hát éljenek a gyerekkori traumák, minden esetre valószínű ez is hozzátett, hogy világsztár legyen. Indul is Ice Cube-től a Check Yourself!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Vágy meg.
2: Vágy meg, ne siess kérlek, vágy meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

0: hip-hop, R&B. Indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Az ikonikus Eminem Air Jordan 4 Encore várhatóan jövőre fog forgalomba kerülni, itt pedig pörög tőle a Houdini.
1: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő percekben hozok nektek kettő darab Schwindlert, Pifut és Marics Petit. Örök tőlük a Schwindler daluk.

0: 96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni a bézfm.hu-n keresztül. Most pedig a tegnap Szolnokon fellépő Jude Law-val és Dash-el megyünk tovább, indítom tőlük a dívát.
1: Bálóva

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket továbbra is. Most jön Rihanna, Drake és

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek, én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáczi Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beast FM, Rappi Pop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és Sziza Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Sziza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és Sziza és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: DJ's Top 20. A 18.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Stopus-as listánkon, és méghozzá ezen a héten 17. helyen Shensia Bossab című dala áll, ami egyébként egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyik a Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például a Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lerét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-es évre, és úgy tűnt a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb sikerének, a Hidden of Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia barátnőivel látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló, mondhatni feldolgozás. Jön Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Topus-as lista 17. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Opus-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os idei felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett, az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. A szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és természetesen az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-szingülként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést ezért vállalt az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös WAP című daluk elérte a gyémánt lemez státuszt, azaz több mint 10 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémán minősítést elérő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, többek között Eminemnek, Black Eyed Peas-éknek vagy éppen Travis Scott tartozik közéjük. Úgyhogy most érkezzék Cardi B tőle is Ehe című friss lágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista 11. helyről ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Repjük a Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen Tyler Chanel című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylert a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Walter kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyler ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 3 év után gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Walter után a postustart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-26-ban pedig úgy tűnik, a Chanel az aktuális legnagyobb slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyler a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, ami végül 2025. július 24-én jelent meg, épp Pop címmel. A 14 dalos album ugyan a címe is sugallja, jóval több popzenei elemet tartalmaz, mint amit Tylernál megszokhattunk, és jóval több gitárt is hallhattunk rajta. Közreműködőként pedig feltűnik az év nagy visszatérője Zara Larsson is, szintén popvonalat erősítve. A Chanelhez forgatott videóban Tylert egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hogy egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami, a City Girls duóból, aki egyébként Amerikában az év trap slágerét jegyzi, azzal vádolta meg Tylert, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezik most Tyler tőle is Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Béztop 20. Rewind.
1: 96.1 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Béztop 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki a befutó az abszolút a number van. Zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis ideutazásra kalauzolnalak el titeket. Visszaugrunk az időbe 29 évet, meg sem állunk 1997. augusztus végéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistákat. Ez a dal bizony nem más, mint Notorious B.I.G., Puff Daddy és Miz More Money More Problems című hatalmas slágere. Szóval 1997. augusztusának végén Biggie, Puffy és Miz a Backstreet Boys-t és a Spice Girls-t is maguk mögé utasítva szerezték meg az amerikai slágerlista első helyét. Pontosabban saját maguktól vették át, ugyanis a Biggie emlékére íródott I've Been Missing You volt az előző hetekben az amerikai number one. A More Money More Problems B.I.G. második albuma a több mint 6,5 millió példányban elkelt Life After Death a második klipes dalaként jelent meg a szintén legendás Hypnotize után. A klipforgatáson, ahol Puff és Miz hírhet fényes ruháikban, a súlytalanságban lebegtek, Biggie már nem tudott részt venni Los Angelesben bekövetkezett halála miatt. A dal egy régi Diana Ross dal, az 1980-ban megjelent I'm Coming Out feldolgozása. Úgyhogy érkezik ez a kiváló sláger, jön Notorious B.I.G., Puff Daddy és Miz, tőlük is a More Money More Problems nevezetű gigászi daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en, a Béztop 20-as lista Rewind rovatából ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All New Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

0: Reflex. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven a

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább méghozzá a folytatásban BSV-kkel és By Alex-el, ez pedig közös dalok a Lidokain, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Ticket to the max.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon, klasszik vizekre, mondhatni old school vizekre evezünk, érkezik a páros, jönnek Chris Crossék, ez pedig Jump című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, telefon SMS Viber 0620 964 9999-es számon, Mass Wolf-val pörgünk tovább itt a Bass-en.

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot és a tempót. A folytatásban érkezik The Weeknd, tőle is pörög a Blinding Light című dala itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. VZ és Részműves, várj meg című slágere után egy nagyon szuper feldolgozással megyünk tovább. Jön a gyönyörű Shensia, aki Blue Country Hit 'Em Up Style című dalát dolgozta fel. Egészen jól sikerült, adott bele egy kis csavart, egy kis afrobeatet, és megszületett ez a következő sláger, aminek a címe Boss Up. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromag 96-1 BSFM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára Rich Rammer No Type című dalával. Ezzel búcsúzom más tére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 BSFM-en. További szép estét, sziasztok! Yeah.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, mondom, végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, nem, nem, szóval többé befejeztem.

0: nevében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék 96.4 Bass FM.

0: Yeah.
1: Woo! Yeah!
2: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

0: Bass. 96.4.
1: Bass FM.
0: Bass FM. Party Mix. Bass FM. Party Mix.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak oktatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.